no na ye ne ne ekoko a yetumi edi enkonem enti nyame na nkoko biara ye nem bemu eye aware emukon edwuma emukon ebusuemo ekon akwantuo mo ekon